0: Omutima gwa Yezu omutuku vuddala.
1: Otusaasire.
0: Omutima gwa Bikira Maria okutaliiko kamogo.
1: Otusaabire.
0: Yozefu omutuukirivu.
1: Otusaabire.
0: Petero ne Paulo abatuma abatuukirivu.
1: Mutusaabire.
0: Yohana Batista omutuukirivu.
1: Otusaabire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu.
1: Mutusaabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde.
1: Amen.